Rádió műsorában. Ma 2026. augusztus 28-a, péntek. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hír összefoglalót követően az érdekességek a nagyvilágban legújabb epizódját hallhatják, és megtudhatják, hogy miért fontos a protein fogyasztása. Ne felejtsenek el látogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra a friss híreink, videóink, podcastjeink érdekében.

írja összefoglalón következik. Mosszer Rezaei, Irán legfelsőbb nemzetbiztonsági tanácsának titkára elmondta, Irán feltételeket készít a hormuzi szoros újranyitására, miután a közvetítők, Pakisztán és Katar felkérték Teheránt, hogy tegyék közzé azokat. Hozzátette, a feltételek között szerepel a regionális háború befejezése is. Rezaei emellett elmondta, Irán megállapodott Ománnal egy hajózási folyósóról, a szoroson keresztül, amelynek egyes részei ománi, más részei pedig iráni vizeken húzódnak. A hajók egy kijelölt központi csatornát fognak használni, ha az Egyesült Államok teljesíti Irán feltételeit, mondta el a libanoni Al-Manar TV-nek adott interjúban. Az Egyesült Államok legbefolyásosabb Izrael párti lobby csoportja, az AIPAC országszerte több 10 millió dollárt fektetett a választási kampányokba az Egyesült Demokrácia projekten keresztül. Az úgynevezett Super PAC egy csoport, amely korlátlan összegeket költhet a választások befolyásolására. Eddig 54 millió dollár költött kongresszusi választásokra, az Open Secret kampányfinanszírozási monitor szerint. A rendkívüli pénzügyi ereje hangsúlyozza az AIPAC folyamatos befolyását Washingtonban, de egyben egyre növekvő negatív visszhangot is az Egyesült Államok Izrael politikájával, illetve a gazdag érdekcsoportok szerepével kapcsolatban az amerikai választásokon. Donald Trump amerikai elnök kormányzata tárgyalásokat folytat Venezuela ideiglenes kormányával arról, hogy az Egyesült Államok részesedést szerezzen az ország hatalmas olajkészleteiben, jelentette az Axios hírportál. A megbeszélések több mint egy tucat termelő olajmezőt érintenek, amely 90 milliárd hordó bizonyított tartalékkal rendelkeznek, ami Venezuela 300 milliárd hordós teljes bizonyított tartalékának körülbelül egyharmada. Ahmed al-Sharr al-Szíriai elnök tanácsadóvá nevezte ki a JPG vezette

Dél-Terror szervezet korábbi vezetőjét, Mazlum Abdit, jelentette a Szana állami hírügynökség. Al-Sharra csütörtökön rendeletet adott ki, amelyben Abdit a köztársasági elnök tanácsadójává nevezte ki, jelentette a Szana. Abdi augusztus 25-én egy sajtótájékoztatón jelentette be a terror szervezet feloszlatását. A The Guardian beszámolója szerint a Hanover Institute for Public Policy, egy izrael párti álweboldal, amely egy nem létező Ajtrosz neve alatt működik, 9 nap alatt több mint 560 ezer szót tett közzé, azzal a látszólagos erőfeszítéssel, hogy befolyásolja, hogyan mutatják be a mesterséges intelligencia által működtetett chatbotok az izraellel kapcsolatos kérdéseket. Az oldal semleges kutatásként mutatja be anyagait olyan témákban, mint a palesztin foglyok, az izraeli háborús bűnök és izrael éheztetésének alkalmazása a gázai palesztinok ellen, annak ellenére, hogy az oldalnak nincs látható jogi személyisége, fizikai címe, megnevezett munkatársa vagy alcíme.

0: UTRT Türkiye Hongya Radyo Yanak Hir Müşorat Hayak.
1: Gáza polgári védelmi alakulatainak a romokkal kiemelt hozzáestekért felelős vezetője, Mohammed Abudan ezredes írásos közleményében közölte, folyamatosan zajlanak az izraeli légicsapások során lerombolt házak közötti kutatási kiemelési munkálatok. Abudan rámutatott arra, hogy az izraeli támadásban lerombolt 20 ház romjai között 407 palesztin tűnt el, akik közül 233 holtestét sikerült kiemelni. A halálos áldozatok száma 73.438-ra emelkedett ezzel. A romok alatt talált holttestek közül 73 gyermeké és 106 női volt. A polgári védelmi csapatok nagyon korlátozott eszközökkel 381 órán át tartó munkát követően jutottak el az érintett civilek holttesteihez. Az izraeli támadások miatt 2023. októberre óta a gázai övezetben a halálos áldozatok száma 73.438-ra, a sérülteké pedig 174.447-re emelkedett. Meghalt Európa legidősebb uralkodója, 5. Harald norvég király. Az Oszló királyi palotából kiadott közlemény szerint Harald király pénteken, helyi idő szerint 6 óra 35 perckor reggel a Nemzeti Kórházban békésen hunyt el. A halálhír után a palota tetején lévő királyi zászlót félárborccal eresztették. Harald király a 14. század óta az első norvég uralkodó volt, aki Norvégiában született. A trónon a fia Hákon követi. A monarchiát modernizáló hagyományokat ledöntve a nép közül egy személlyel összeházasodó és az ország legsúlyosabb időszakaiban összetartó szerepet betöltő 5. Haraldot a norvégok szerény és tiszteletre méltó személyisége miatt a nép királyaként emlegették. Trump aláírta azt a rendeletet, amely az Ontario-tó nevét Amerika-tóra változtatja. Donald Trump kijelentette, ez a lépés nem közvetlen üzenet a Kanadának, ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy északi szomszédai hosszú ideje kihasználják az Egyesült Államokat a kereskedelemben. Trump, aki hosszú ideje fontolgatja a tó nevének megváltoztatását, azt mondta, most van egy öblünk és egy tavunk, már csak egy óceánra van szükségünk, talán át kellene neveznünk az Atlanti vagy a Csendes óceánt, talán mindkettőt egyszer átnevezzük. Emellett kijelentette, a döntés hivatalos és azonnal érvényű, valamint kormánya benyújtotta az összes szükséges iratot. A rendelet szövege szerint az Egyesült Államok földrajzi nevek információs rendszerében történő névváltoztatás frissítésére az Egyesült Államok belső ügyek minisztériumának 30 napot biztosítanak. A nepál-tibeti árvíz halálos áldozatainak száma elérte a 472-t, több mint 1000 ember pedig eltűntként tartanak nyilván. A Kathmandu Post pénteki adatai szerint 469-re emelkedett a pusztító nepáli árvizek halálos áldozatainak száma. Kína bejelentette, hogy a délnyugati Xinjiang autonóm területen további 3 ember vesztette életét, így a teljes halálos áldozatok száma 472-re emelkedett. A nepáli turisztikai hivatal közleménye szerint csütörtök késő este összesen 667 ember, köztük külföldi állampolgárok tűnt el Nepálban. Peking arról számolt be, hogy Tibetben több mint 550 ember tűnt el, köztük 260 külföldi állampolgár. A szerdakora reggel nepáli északi és középső régiói csújtó árvizek és földcsuszamlások a Botteskosi és a Trusiri folyók menti településeket érintették, embereket és házakat sodorva magukkal. Tömeges medveírtás Japánban, több mint 14 000 medvét öltek meg. Japán szerte a táplálékhiány és a vidéki területek elnéptelenése miatt a lakott területekre bemerészkedő medvék és az emberek közötti konfliktusok történelmi csúcsra emelkedtek. Az országban tavaly több mint 230 ember támadtak meg a medvék, és

Fehérje reggelire, fehérje uzsonnára, fehérje kávéba. Tényleg ennyi fehérjére van szüksége a szervezetnek? Minél több fehérje, annál jobb az egészség, mondják egyesek. Azonban vajon a szakértők is egyetértenek ezzel? Vajon tudja, mit tesz a túl sok fehérje a vesékkel, a májjal és a szívvel? Nézzük meg együtt! Fehérjében gazdag joghurt reggelire, fehérje szelet uzsonnára, fehérje a kávéba. Vacsorára pedig extra fehérjét tartalmazó termékek. Ismerős ez a táplálkozási rutin? Az utóbbi időben a közösségi média hatására a fehérje szinte az egészséges életmód egyik elengedhetetlen szimbólumává vált. Sokan azért, hogy energikusabbak, fittebbek és egészségesebbek legyenek, észrevétlenül egyre több fehérjét adnak minden étkezésükhöz. A szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy ez az egyre terjedő szokás nem feltétlenül olyan ártatlan, mint gondolnánk. Ugyanis az utóbbi években gyorsan elterjedt, minél több fehérje, annál több egészségszemlélet, a szervezet valódi szükségleteinek fölé kezdett kerülni. Azonban hogyan is befolyásolhatja az egészséget a szükségtelen fehérjebevitel? Mennyi fehérjére van szüksége a szervezetnek naponta? A TRT Haber ezekről a kérdésekről professzor dr. Elvan Yilmaz Akhus professzorral, az Egészségtudományi Egyetem Közösségi Táplálkozás Tudományi Tanszékének vezetőjével beszélgetett. Nézzük, mit mondott szakértőnk. Először is tisztázzunk valamit. A fehérje valóban létfontosságú. Dr. Akhus meghatározása szerint a fehérjék a szervezet építőkövei, elengedhetetlenek a növekedéshez, fejlődéshez, a szövetek helyreállításához és felépítéséhez, valamint az immunrendszer működéséhez nélkülözhetetlen tápanyagok. Éppen ezért nagyon fontos a napi fehérjebevitel megfelelő mennyisége. A nem elegendő fehérjebevitel ugyanis egészségügyi problémákhoz vezethet. Ugyanakkor ennek az ellenkezője is igaz. A túlzott fehérjebevitel szintén károsíthatja a szervezetet. Professzor Dr. Akhus ezen a ponton egy fontos részletre hívta fel a figyelmet. Nem csak a fehérje mennyisége számít, hanem az is, hogy honnan származik. A napi fehérje hiány megszüntetése érdekében fontos, hogy minden étkezésünkben fogyasszunk belőle. De milyen forrásból? Állati eredetű vagy növényi fehérjét fogyasszunk? Ha kizárólag egyféle fehérje forrás fogyasztunk, az előnyök helyett számos problémával is szembesülhetünk. Dr. Akhus így magyarázta a lehetséges káros hatásokat. Ha naponta minden étkezésnél állati eredetű fehérje forrásokat fogyasztunk, megnő többek között a szív- és érrendszeri betegségek, valamint bizonyos daganatos betegségek, például a gyomor és vastag bélrák kockázata. Emellett a rostbevitelünk is csökken, ami további bélrendszeri problémákhoz vezethet, és az immunrendszerünk működésére is negatív hatással lehet. A túlzott fehérje fogyasztás a vesékre is negatív hatással lehet. Akhus elmondta, ha ismert vagy akár nem ismert vesebetegsége van valakinek, és nagy mennyiségű fehérjét fogyaszt, a vesék terhelése megnő, ami tovább ronthatja az állapotot. Ugyanakkor a fehérjék a májban metabolizálódnak. Ez szintén túlzottan megterhelti a májat, és ha valamilyen alapbetegség is fennáll, az tovább növelheti a kockázatot. Hát melyik jobb, az állati vagy a növényi fehérje? Akhus válasz egyértelmű. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk a növényi fehérje forrásokat, sem az állati fehérjéket. A napi étrendünkben mind az állati, mind a növényi fehérjéknek helyet kell kapniuk. A növényi fehérjék biológiai hasznulásának javítása érdekében gabonafélékkel együtt érdemes fogyasztani őket, és növeli a szervezetben a biológiai hasznosságát. Térjünk rá leggyakrabban feltett kérdésre, mennyi fehérje elegendő naponta? Akhus konkrét számokat is tudott mondani. 4 napi fehérjebevitel meghatározásakor figyelembe kell venni az életkort, a testmagasságot, a testsúlyt és az élettani állapotot. Egészséges felnőttek esetében napi 1,2-1,6 g fehérje fogyasztása, testsúlyt kilogrammonként elegendőek tekinthetőek. Gyermekek esetében ez a mennyiség valamivel változékonyabb. A növekedési és fejlődési szakaszban lévő kisgyermekeknél testsúly kilogrammonként 2-2,5 grammal kell számolnunk. Betegség vagy sportolás esetén azonban ez változhat, és a szükséges mennyiség magasabb is lehet. Különösen azok, akik fogyókúráznak, gyakran minden étkezésnél fehérjét fogyasztanak. Akhus azonban ezzel kapcsolatban elmondta, hogy egyáltalán nem szükséges, és

Nem is szabály, hogy minden étkezésnél állati eredetű fehérjének kell szerepelnie az étrendünkben. A növényi fehérje források például a csicseri borsó, a száraz bab, a zöld lencse, illetve azok az olajos magvak, amelyeket ma már szintén fehérje forrásként tartunk számon, mint a mogyoró, a földi mogyoró, a dió és a mandula, szintén fehérjét biztosítanak számunkra. Ha ezeket is beépítjük az étrendünkbe, jobban eloszthatjuk a napi fehérjebevitelt. Ha viszont csak azért, mert fehérjét szeretnénk fogyasztani, minden étkezésnél tojást, vörös húst, csirkét vagy halat eszünk, ez nagyobb egészségügyi kockázatot jelenthet. Mi a helyzet a fehérjés okhurtokkal és italokkal? Dr. Akhűz egyszerre ad zöld utat és figyelmeztetést. Mindaddig, amíg nem lépjük túl jelentősen a napi fehérje szükségletünket, fogyaszthatunk fehérjés okhurtokat. Különösen azok számára lehetnek hasznosak, akik sportolnak. Ugyanakkor helytelen lenne, ha a napi étrendünkben szereplő összes okhurtot fehérjés okhurtra cserélnénk. Igen, segítheti az izomépítést, és hozzájárulhat az izomvesztés megelőzéséhez. De ha már megfelelő mennyiségű fehérjét fogyasztunk, nincs szükség arra, hogy ezt további fehérjés okhurttal vagy fehérjeitalokkal egészítsük ki. A fehérje por használatára is oda kell figyelni. Táplálkozással már elegendő fehérjéhez jutunk, nem szükséges, hogy ezt minden áron fehérje porral egészítsük ki. Végül emlékeztessük azokat a csoportokat is, akiknek különösen óvatosnak kell lenniük. A Kőz a következőkre figyelmeztetett. Májbetegség esetén a fehérje anyagcsere zavart szenvedhet. A túlzott fehérje bevitel különösen a betegség előre haladott szakaszában ammónia felhalmozódáshoz és májbetegségekhez, mint például a májencephalopátiához, vagyis tudatállapotváltozásokhoz vezethet. A köszönyben szenvedőknél pedig különösen az állati eredetű fehérjék, a vörös hús és a belsőségek fogyasztása növelheti a húcsav szintet, ezáltal rohamokat válthat ki. Időskorban a fehérje fontos, azonban a vese funkció és a folyadékbevitel figyelembevételével kerülni kell a túlzott fogyasztást. Összefoglalva, az üzenet egyértelmű. A fehérje nélkülözhetetlen az egészséghez, de minden jó dolognak megvan a maga határa. Változatosan válasszuk meg a táplálék forrásainkat, tartsuk egyensúlyban a mennyiséget és figyeljünk a szervezetünk valódi szükségleteire.

Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végéhez közeledik. Tekintsük át együtt a nap legfontosabb híreit. Irán a hormuzi szoros újranyitása előtt listát készít a követeléseiről. Egy Izrael által finanszírozott amerikai Atrus megpróbálta befolyásolni a mesterséges intelligencia által kibocsátott chatbotok válaszait. Az USA 100 éves bérleti szerződést kötne a 90 milliárd hordó olajat tartalmazó venezuelai alajmezőkre. Al-Sharaz, SZDFJPG volt vezetőjét Mazlum Abdit nevezte ki elnöki tanácsadónak. Kedves hallgatóink, ezzel a mai adásunk a végére ért. Kellemes hétvégét és szép napot kívánunk mindenkinek. Holnap ismét ugyanekkor találkozunk.